kale omukama katonda mulokozi waffe Yesu Kristo ayambye baganda waffe bano tubakkiriza bafune obusaseredooti.